0: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

0: Hip Hop.
1: R&B.
2: Bass.
3: Bass FM.
4: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

fejet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne? Felemelne a szarból és szépen hazacipelne. És megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a táborba köves, kérlek, úgy megölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozom a kötek pénzem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Újra szabadon követhetjük a neten, merre járnak a vonatok. Bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kreszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Folytatódik a nyári meleg, sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek el szórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Veszélyes a szingli élet. Bocsi anya, nem lehetek mindig érett. Kajak halásérültek ezek a kis csibék. Mert én a szívemet adnám, ezek csak szívni kérnek. Gyere! Exem kitálal egy podcasten. Úgy tűnik ennyire rossz lettem. De mesélhetek én is, hol kezdjem. Ez puszta kell, nincsen bandázsi. Egyedi a csaj, úgy mint hat másik. Velem betetné meg az Andrási. Kussolj egy Rolexet is kaptást.

0: Itt a Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új láng. Akit szeret, itt tudnál, Csajci egy pitbull. Telefonon izgó rám, ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám.
1: Jóban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Átfogó vizsgálat kezdődik a gyermekvédelemben. Három bolygó és a holdsarló együttállása lesz látható jövő héten. Meleg, nagyrészt napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben, erről beszélt tegnap a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a rendszer súlyos problémákkal küzd, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg mintegy 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. Bejelentette, hogy a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki. Az áldozatok támogatására pedig létrehoznak egy 1 milliárd forintos alapot. Hozzátette, több gyermekvédelmi intézmény vezetőjét is felmentették. Nem minden kullancsfertőz, a vérszívóknak csak kis része hordoz kórokozót, de ezek több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta a rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrír vagy kékes vilás folt formájában, és hogyha ennek a folt az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Különleges együttállást láthatunk jövő héten az esti égbolton. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik majd fel, melléjük pedig egy vékony holdsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz jövő kedden és szerdán naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulárt is használni. Több mint 70 programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. Holnaptól vasárnapig Budapesten, 4 vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínálnak vezetett sétákat, előadásokat, kulturális programokat. Olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel, a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Kocsán. Kerületi klasszikus.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Bass
1: FM. Rap,
2: Hip-Hop,
1: R&B.
2: Pest

shoes in a safe that I don't even wear. 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Azt nem lehet mondani, hogy Cardi B nem tette le eddig is a névjegyét, és remélhetőleg az új dalok is jók lesznek, amik készülnek. Érkezik mára már egy nagyon

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik egy olyan dal, amely tulajdonképpen átfogó mélységet ad a mai társadalomról és a különböző korosztályokról, illetőleg amellett, hogy az embereknek sokszor van pénze, sokszor céltalan és üres az életük. Ez különböző aspektusokba és fénytörésekbe állította a következő dal. Érkezik BSV Bionex közöse, pörög nálunk a Lidokain, itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Újra szabadon követhetjük a neten, merre járnak a vonatok. Bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kreszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Folytatódik a nyári meleg, sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek elszórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

Mindenkinek szuper kedreggelt és kellemes napot. Száguldunk tovább és megmásszuk az agórai hegyeket. Aki ebbe az úti kalauzunk, az nem más, mint Doja Cat. Érkezik tőle a nagy sikerű Agora Hills itt a kedvenc rádiótokban, a 96 Ibiza FM-en.

0: to the check. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Közlekedés.
2: Szuper kedreget mindenkinek, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infokkal. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülnötök a Kerepesi úton, ha erre van dolgotok, hasznos ez az info. Jön Tídeni Manuel közöse és az egyik kedvenc sportjuk, na meg persze az enyém is, pörög a jóga, itt a 96-i Bész FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Molly A, Silent Eddie, Skilly Bang, Shenseea közös

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Átfogó vizsgálat kezdődik a gyermekvédelemben. Három bolygó és a holdsarló együttállása lesz látható jövő héten. Meleg, nagyrészt napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben, erről beszélt tegnap a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a rendszer súlyos problémákkal küzd, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg mintegy 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. Bejelentette, hogy a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztos neveznek ki. Az áldozatok támogatására pedig létrehoznak egy 1 milliárd forintos alapot. Hozzátette, több gyermekvédelmi intézmény vezetőjét is felmentették. Nem minden kullancsfertőz, a vérszívóknak csak kis része hordoz kórokozót, de ezek több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta a rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
2: A Lyme kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrpír vagy kékes lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Különleges együttállást láthatunk jövő héten az esti égbolton. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik majd fel, melléjük pedig egy vékony holdsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz jövő kedden és szerdán naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulárt is használni. Több mint 70 programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. Holnaptól vasárnapig Budapesten, 4 vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínálnak vezetett sétákat, előadásokat, kulturális programokat. Olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel, a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM. You know the body of God.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, kitűnő kedreggelt és szuper napot mindenkinek. A mikrofonnál RP, magyar csapat ismételten, jön BSV, mióta elhagytál.

0: Beris. Pénzközlekedés.
1: Szuper reggelt mindenkinek, és balesetmentes haladást egész napra. Happy vagyok, mondom a részleteket. Egyirányosításra kell készülnötek a 6. kerületben, Terézvárosban, a Nagymező utcában, amely a Dezsőfi utca és a Zicsienő utca közti szakasz jelenti. Ezt a részt érdemes kihagynatok. Érkezik a Camptoni Kendrick Lamar, és az egyik szuper dala, Dear Humble, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
1: Megyünk tovább egy houstoni királlyal, a rap egyik királya, és nagyon-nagyon szeretik mind az Egyesült Államokban, mind pedig a világban. Ő nem más, mint Travis Scott, és érkezik a 4x4 itt a 96.4 BFM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Folyamatos a vízpótlás az országban. Forgalmas kombkikötők újulnak meg a Balatonon. Meleg nyári idő lehet ma is, és még holnap is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kevesebbet keresnek majd a honatyák. Az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíj a jelenlegi mintegy bruttó 2 millió 200 forintról 1 millió 300 ezer forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. Csak nem 900 magyar fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az Uniótól. A Discovery EU program keretében összesen 40 ezeren pályáztak sikeresen Európában. A bérletet a 18 évesek igényelhették, a nyertesek 30 napig lehetnek úton, és akár már július 1-től utazhatnak, főleg vonattal, emellett busszal, komppal és kivételes esetben repülővel is. A bérlet jövő szeptember végéig érvényes. Folyamatos a vízmegtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméternyi vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is, vagy talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komp kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése. Amint egy 6 milliárd forintos beruházás jövő év végéig tart, a kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Folytatódik a nyári meleg, sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek elszórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek kellemes reggelt és szuper napot. Megyünk tovább a tengeren túli houstoni Travis Scott után, aki a BL döntő után Csepelen csinált egy hatalmas bulit. Magyar vonal ismételten, egy szerelmes, ahol bevallja a gyengeségeit és beszél a saját érzelmeiről, na de csak finoman. Manuel, Need You puha itt a Ibiza FM-en.

0: Vízközlekedés.
1: Szuper reggelt minden vészesnek, és csak óvatosan vezeshetek az utakon. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Továbbra is le van zárva szintén Terézvárosban a 6. kerületben a Szondi utca, amely a Teréz körút, illetőleg a Csengeri utca közti szakaszt jelenti, úgyhogy ezt a részt egyelőre érdemes elfelejtenetek. Jön Dolce Cat, és az egyik filmzene, amely önmagában is nagy sláger lett, Pörög a Vegas. Itt a 96. BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Kerpi vagyok, menjünk tovább, érkezik a 160 magas dél-afrikai fenomén. Egy vadonatúj dala jelentkezett, ez nem más, mint a Chanel, és ellen pillanatban a világ 27. legnépszerűbb dala, azért nem kis teljesítmény a pici lánytól. Jön Tyler és a Chanel, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt

0: csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Reklámot hallottak. 96.4 BizFM. Hírek.
4: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, a szúnyoglárvákat írtják a héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálatáig. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Az új KRESZ tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta el rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
5: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
4: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel, a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuperszónikus keddet mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, szomorkás dal, szomorkás témával, a véki csengés viszont meglehetősen pozitívá válik. Lil Frak, Átbasztál, itt a Bészen.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

A hivatalos csatornán több mint 86 millióan nézték meg, más egyéb forrásokkal együtt több mint 100 millióan. Érkezik Majka, Curtis BLR 3-asa és a Belehalok itt a Bészen.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ott.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy nagyon komoly nézettséget elért videóklippel. Három zsivány alkotta meg, és részben Albániában forgott. Tulajdonképpen egy ilyen tour videó, de nagyjából eléggé kimaxolták a srácok. Rengeteg kép, rengeteg nyári bevágás van benne. Jön Dash, Youngfly, Azaria közöse, és már is kiderül, hogy mi van a hátizsákban. Érkezik a Backpack. Itt a 96.4 BFM-en. Azonnal megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a pakpakba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
3: Megkezdődik a gyermekvédelmi rendszer átfogó vizsgálata. A szecesszió rejtett kapui is megnyílnak egy fesztiválon. Meleg, nagyrészt napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben, erről beszélt tegnap a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a rendszer súlyos problémákkal küzd, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg mintegy 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. Bejelentette, hogy a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki. Az áldozatok támogatására pedig létrehoznak egy 1 milliárd forintos alapot. Hozzátette, több gyermekvédelmi intézmény vezetőjét is felmentették. Nem minden kullancs fertőz, a vérszívóknak csak kis része hordoz kórokozót, de ezek több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta a rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
4: A Lyme kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrpír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
3: Különleges együttállást láthatunk jövő héten az esti égbolton. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik majd fel, melléjük pedig egy vékony holdsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz jövő kedden és szerdán naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulárt is használni. Több mint 70 programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. Holnaptól vasárnapig Budapesten, 4 vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínálnak vezetett sétákat, előadásokat, kulturális programokat. Olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek el szórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Backpack és a Money után ugrunk egyet Kaliforniába, Camptonba, jön Kendrick Lamar szizadója és a Latter, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés.
1: Kitűnő kedreggelt és szép napot minden vészesnek. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Időszakos lezárásra kell készülnötök a 10. kerületben Kőbányán, a Síbrik Miklós út szervíz útján, ha éppen erre haladnátok. Erről jó, hogyha tudtak. Megyünk latin vonalra, jó popsirázásra, jön Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow és a Dembo. Itt a 96 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. Bow, bow.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron, a Pandorfi Designer Outletben.
4: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
6: Csökken a képviselők fizetése. Ingyenes utazási bérletet kapott csaknem 900 magyar fiatal az Uniótól. Meleg lehet ma is, és még holnap is. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kevesebbet keresnek majd a honatyák. Az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíj a jelenlegi mintegy

0: 2.200.000 forintról 1.300.000 forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. Csaknem 900 magyar fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az Uniótól. A Discovery EU program keretében összesen 40 ezeren pályáztak sikeresen Európában. A bérletet a 18 évesek igényelhették, a nyertesek 30 napig lehetnek úton, és akár már július 1-től utazhatnak, főleg vonattal, emellett busszal, komppal és kivételes esetben repülővel is. A bérlet jövő szeptember végéig érvényes. Folyamatos a vízmegtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméternyi vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
1: Folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velence tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
0: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komp kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése. Amint egy 6 milliárd forintos beruházás jövő év végéig tart, a kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel, a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Jön egy hazai poszti, jó hosszú a lista. Hősök, Szófel 3. Itt a kedvenc rádiótokban. Na, check!

kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menet leg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel fel.

0: már éjjel felejtett.
1: 96 nép észrefem, rap, hip-hop, R&B, érkezik egy Calgary kanadai énekesnő, aki de Killaroy-jal jár jegyben, megerősítették a kapcsolatukat, és jön tőle a Tit for That, itt a 96 nép észrefemen.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: Rap, hip-hop, R&B. Egész nap megállás nélkül.
2: Ladies and gentlemen!
1: Ez a 96.4 Bass FM.
3: Bass FM.

96.7 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni bárhonnan. basefm.hu. Jön egy érdekes, küllemű előadó, nagyon-nagyon jellegzetes az arca, de szerintem szerethető személy. Gyémántot csinált a következő felvétellel, és alapvetően mindenhol első helyen nyitott a nagyobb csártokon, ahol számít, ő nem más, mint Post Malone, és érkezik a 2018-ban demütált Psyho, és segítségére hívta Ty Dolla $ign. A hangzás magáért beszél, ezzel száguldunk tovább itt a 96.7 Base FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. 1995-ben akkorát rúgott Coolio karrierjén, mint Ronaldo a labdába. Ez nem más, mint a Too Hot, azóta is nagyon-nagyon sikeres. Én már ezzel a felvétellel búcsúzom, holnap reggel 6 és 10 között várok mindenkit nagy szeretettel. A mikrofonnál Árpit hallottátok.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy nagyon tehetséges előadó hölggyel. A most következő dalnak nagyjából 1 millió per hó a hallgatottsága, nyilván ez folyamatosan növekszik. Az eredeti dal, amiről mintázott, illetőleg amit interpretált, az a Hit'em Up Style Oops Blue Contralto, ami a 2000-es évek egyik gigaslágere volt, úgyhogy Shenseea biztosra ment, a tutiba próbált beülni. Érkezik tőle a Boss Up, itt a 96.4 Beats FM-en, a kedvenc

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: 10:00, a gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01, anya egy pihentető masszázson. 10:02, én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu. Tedd sebesség be a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
4: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, a szúnyoglárvákat írtják a héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új KRESZ tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
5: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
4: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Folytatódik a nyári meleg, sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek elszórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rappi Pepper R&B, érkezik Valmár és Tomi, a klipben pedig tényleg benne van az a tipikus, mindjárt elhisszük, hogy külföldön vagyunk, de közben meg lehet, hogy Siófok hátsó az egész, Valencia. Találkoztam egy kis

0: Go! Bass FM. Rap, hip hop, R&B. Go! 96.4 Bass FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96.4 Bass FM, Rap Hivát R&B, érkezik Burna Boy, akit nem kérdez, nem magyaráz, csak jelenti, hogy városi császnak lenni nem stílus, hanem alapbeállítás. Miközben mások próbálnak nemzetközivé válni, ő úgy csinál, mintha a világ már rég feliratkozott volna rá. Itt a Bass Sense, a City Boys.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a

0: földre, én meg beasszok a zöldre.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Janka vagyok, és a kedvenc rádiótokra a következő órában is számíthatok. Kezdünk Jack Harlow-val, és nem adjuk lentebb, érkezik ide a Bass-re a First Class. First Class,
3: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet, hogy sohasem fog

96.1 Bass FM, Red Hip Hop R&B. Végre nem kell azt mondanunk, hogy még el sem kezdődött a nyár, de mégis hasonló vibe-okat hozunk, hiszen benne vagyunk, sőt itt az elején, a BSV és a Nagy Bogi pedig ezt a számot szerintem sok fesztiválon fogja még játszani közösen, itt a kedvenc rádiótokban, Always Be Mine.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hogyha üzennétek, akkor Viberen dobjatok ránk valamit. 0620-96-499-99. Én Faragó Janka vagyok, és Lil Frack-kel kezdjük a következő óra elejét, ez lesz a...
1: Relatív van baj, nem hagytak el még ilyen nagy iramban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!
2: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: eyes into the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Pifu, aki bár már régóta zenél, de a tehetségkutató sokat dobott az ismertségén. Azelőtt elég feszkós dalokat írt, például olyat, mint ez. Itt a Bass-en változnak a helyek.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, míg mások a fogalmazáson agyalnak. Tiden itt már annyira magabiztos, hogy gyakorlatilag egyetlen egy szóval megoldja a refrént, és hát mi is beadjuk itt a Bass-en. Ez a Wow!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, de sem mondani valójával sohasem fukarkodott, de szerintem ennél dallamosabb alkotása nincs. A kedvenc rádiótokban egy kis nosztalgia a levéllel.

0: 96.4 Bass FM, Rappi Pap R&B, telipakoljuk a következő közös óránkat is olyan zenékkel, mint Dash Young Fly és az Oh Mama.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Autódaru, Kosvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies!

96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, érkezik Desdala, a cím pedig elsőre csak egy random hangzásnak tűnik, de pont ez Deshegyi trükkje, úgy épít hangulatot, hogy közben nem magyaráz túl semmit. Winnie Pooh.

96.1 Vész FM, Rapipap R&B, azt sipem senciában, hogy míg mások keresik az önbizalmukat, ő már rég upgrade-elte magát a nem érdekel módba. Itt a kedvenc rádiótokban a Vészen, érkezik a Bossa.

Lesz itt majd Dice-om a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg, mielőtt eltemetnek el valami felejtetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jó volt ma is együtt rádiózni veletek. Köszi, hogy voltatok. Vigyázzatok magatokra és másokra. Én Faragó Janka vagyok, holnap 10-kor itt. Érkezik a Luther a Bass-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. Smartsportexpo.hu.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B. Érkezik a BSV és Nagy Bogi, ez az Always Be Mine. Készítettek hozzá egy tájföldi Acoustic Session verziót is, ha gondolod, csekkolt, szerintem nagyon menő lett. Pörög a dal, itt a B.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Travis Scott nyíltan beszél arról, hogy mennyi előadó művész inspirálta őt, és hálás azért, hogy sokakkal közülük együtt is dolgozhat. Ilyen például Drake, ezt tőlük a Sicko Mode, itt a Bass-en. Sun is down, freezing cold, that's how we already know.

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. A BSV-nek is van saját channelje az Instagramon. Személy szerint én benne vagyok, és az egyik legjobb channelnek gondolom. Zseniális a fiúk humora. Pörög a Mokambó Gang, itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap, 2 és 6 között veletek itt az éterben. Eszméletlen, hogy repül az idő, mintha tegnap született volna Koi Löré kislánya, nemrég pedig megosztotta az Instagramon, hogy elkezdett járni. Gratulálunk nekik, ez a Players a 96.4-en.

Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. Bizfm.hu.

hallgatni Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n, illetve megtaláltok minket a social médiában is, Facebookon és Instán is, Biz FM Hungary néven. Na de nem is szaporítom tovább a szót, egy nagy kedvencetek pörög a Lidokain, a BSV-től és Bialex.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Sok A-kategóriás előadó művész van, aki az albumai között szeret egy kicsit visszavonulni. Például Kendrick Lamar is ilyen, olyan, mintha bujócskázna velünk. Ezt

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Polo G-vel és a Rapstarral megyünk tovább a 96.4-en.

94.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Nekem nagy kedvencem 50 Cent, szerintem eszméleten nagy tehetség. De nem csak a zenéhez ért, szerintem fogalmazhatok úgy, hogy a beef királya is. Természetesen szeret nyerni, de hogyha veszít, annak is hatalmas a marketing értéke. Candy Shop a 96.4 BFM-en.

0: Pészközlekedés.
1: 96.4 Pész FM, Rap, Hip Hop, R&B. Torlódás van a Robert Károly körúton, a Váci út irányába, úgyhogy ha teltitek, választatok másodvonalat. Larótól pörög a Szombadi, itt a Viszen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Kevesen tudják, hogy ki áll Burna Boy mögött. A menedzsere nem más, mint édesanyja, aki egyébként régen egyetemi tanár volt, és 5 nyelven beszél. Ez a City Boys a 96.4-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Már is folytatjuk. Nem sokára érkezik hozzánk Dash, ez lesz tőle a Winnie Pooh a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Autódarú, Kosvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nemzetközi Közlekedés.
1: 96.4 Beat FM, Rap, Hip Hop, R&B. Torlódás van a Hungária körúton, a Kerepesi út környékén, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dolgóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Tídenivel és Jabberrel, a Gázzal folytatjuk. Itt a Beat.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. A Tuszával megyünk tovább, amit Nicki Minaj nagyon megszeretett, már első hallásra annyira beleélte magát, hogy kiemelte, hogy szeretne spanyolul is énekelni, rappelni a trackben. Mutatom is, érkezik ő Karol G-vel a 96.4-en.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-94-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Egy picit durvulunk, Ferő Moncs érkezik, és a Simon Says, úgyhogy hangot fel a 96.4 FM-en. Get the

New School Rap Hip Hop R&B 96.8

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. Pifó és Marics Peti kollabjával a Schwindlerrel indít. Itt a Beats FM.
2: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
5: Június 10-e és 13-e harmadika között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Pap László Arénában. smartsportexpo.hu. Lóerők éjszakája, június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája, június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Egyirányúsítás a 6. kerületben, méghozzá Nagymező utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább BSV-kkel és Bialex-el és közös dalukkal, Alidokainnal. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Rukang.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Gyertek velünk egészen este 10-ig, ne feledjétek, hogy online is tudtok minket hallgatni, beastfm.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen fönn megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Will.i.am és Tabu után Manuel és Morienes közös dala, ez a Voodoo.

0: az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Hey!

fogan anya baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anya mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A$AP Rocky és Skepta, Praise the Lord című dala után a jó öreg DMX-el megyünk tovább. Tőle is ikonikus dalával jön az X-Gun Give It To Ya, itt a kedvenc rádiótokban.

a legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Dessé és Young Fly Umama című slágere után külföldi vizekre elvezünk, és nem is akármilyen külföldi vizekre, érkezik a Mesterhármas, Usher, Lil Jon és Ludacris. Szerintem ebből kitalálható, bizony jön gigászi slágerük, a Yeah! Itt a kedvenc rádiótokban a Beats FM-en.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá Dévai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Cserébe egy kiváló magyar kollabban megyünk tovább. Érkezik az ifjú tehetség Belánó, és ez esetben BSV-ek csatlakoznak hozzá. Ez pedig közös daluk, a Bullshit, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Zenék. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Egy kis közös mozgás következik, fogalmazunk úgy, hogy Tídeni és Manuel Módra érkezik Jóga című dalok itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább Kendrick Lamar és a gyönyörű SZA Grammy díjas dalával, aminek a címe Luther, és a dal különlegessége, hogy egy régi mintát használ, egy régi soul R&B énekestől, Luther Vandross-tól. Szóval ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en. Már mutatom is. Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was
2: mine, I'd take your dreams and make them multiply. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rákkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
4: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: Kaisai.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A szakítás nem könnyű, mindenki máshogy éli meg, mind a nők, mind a férfiak is. Most jön egy férfi szemszög, méghozzá Lil Frakesz dalba is öntötte, érkezik Átbasztál című dala.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

98.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ha még esetlegesen nem hallottátok, akkor mutatom nektek BSV-k és Nagy Bogi közös dalát. Talán méltó lehet ez a dal is arra, hogy azt mondjuk nyár végén, bizony ez a nyár egyik slágere volt. Ez az Always Be Mine itt a BFM-en.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Outkasték, ikonikus dala, Miss Jackson után gurulunk is tovább, most már magyar vizeken. Jöjjön egy másik páros, érkezik Jude Law és Lil Frog, ez pedig közös daluk, a Lej. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en. Ezzel megyünk.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, tudtok üzenni, telefon, SMS, Viber 0620-96-4-99-99. Doja Cat-tel megyünk tovább, tőle is ikonikus dalával, ez a Vegas, a Beats FM-en.

Szörnyeteg lettem, várj, szörnye. Jó vagyok az ágyban, rajtam az órám. Hívjatok Bentennek. Romantikus vagyok, pedig szeretem, hogy nyálas. Szűkszavú vagyok, baby, de a szívem tágos. Egyetlenne barátod is, jöhetlenne város. Az atyafiú szentélek, nem

Fordított Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új lány. Akit szeretnéd tudnád, Chelsea egy pitbull. Telefonon izgul rám, ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De mindenki egy szerelem, ha lehet 10 kurvám. Jó,

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy ifjú tehetségen megyünk tovább, ő nem más, mint Pifu. Tőle is szóljon, Változnak a helyek című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast-en.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM. Hanvég.

0: vágod?
1: Ez a 96.4
0: Beast FM. Rap,
1: Hip Hop,
0: R&B.

Van itt a bin a biszki csempész, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

0: Base
1: 96.4 Base FM. Base FM Party Mix.
2: Indítom szállom.
1: Party Mix.
2: Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukása.
1: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B 96.4 Bass FM.